Ye maame a wowo abrempɔn wowo abeduasa enso na ogye aba yen odupɔn a ne matena sie agye nwini no no ɛdeɛ ne sisi gyiragyama ase a amantu.